Isten, áld meg a magyart, jókedvel, bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnhötte már a nép a múltat s jövendőt. Őseinket felhozát Kárpát-Szent bércére, általad nyert szép hazád bendegúznak vére, s merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk Kunság mezein, ért kalászt lengettél, Tokaj szőlő vesszein nektárt csebegtettél. Zászlónk gyakran plántálád vattörök sáncára, s nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben, s elsújtád villámid a dörgő fellegedben, most rabló-mongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk, hányszor zengett ajkain ozmán vadnépének, vert hadunk csonthalmain győzedelmének, hányszor támadt tenfiad szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt magzatot hanvedre. Bújt az üldözött, s felé kard nyúl barlangjában, szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Bércre hág, és völgybe száll, bús kétség mellette, vérözön lábainál, s lángtenger felette. Vár állott, most kőhalom, kedvs öröm röpkedtek, halálhörgés, síralom zajlik már helyettek. S áh, szabadság, nem virul a holtnak véréből, kínzó rabság könnye hull, árvánk hőszeméből. Szánd meg, Isten, a magyart, kit vészek hányának, nyújts feléje védő kart tengerén kínjának. Balsors, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnhötte már nép a múltat s jövendőt.

0: Isten áld meg a magyart jó kedvel, bőséggel, nyújts felé a védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hozz rá végeztendőt. Megbűnhötte már a nép a múltat s jövendőt. Őseinket felhoz át Kárpát szent vércére, általad nyert szép hazát bendegúznak vére, s merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk Kunság mezein ért kalászt lengettél, Tokaj szőlőveszein nektárt csepegtettél, zászlónk gyakran plántálád vad török sáncára, s nyögte Mátyás búsodát Bécsnek büszke vára. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben, s elsújtád villámidat dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyilát zúgattat felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain ozmán vadnépének, vert hadunk csonthalmaink győzedelmének. Hányszor támadt tem fiad szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt magzatod hamvedre. Bújt az üldözött, s felé karnyúl barlangában, szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Bércre hág és völgybe száll, bús kétség mellette, vérözön lábainál, s lángtenger felette. Várállott, most kőalom, kefs öröm röpkedtek, halálhörgés, síralom zajlik már helyettek. S ach, szabadság nem virul a holtak véréből. Kínzó rabság könnye hull árvánk hő szeméből. Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának. Nyújts feléje védőkart tengerén kínjának. Bal sors, akit régen tép, hozz rá végeztendőt. Megbűnhette már a nép a múltat s jövendőt.
1: E vers minden sorát 6 éves korom óta betéve tudom. Tudtam, mielőtt értettem, akár a gyónás imádságot, akár a kisorsoló gyermekverseket. Mielőtt erős hevéből egy szikrányit átadott volna, én bizalommal előre szívem minden hevét beleöntöttem. Valahányszor első betűjét kimondtam, villanyos ütést éreztem, tekintetemet rögtön a mennyezetre emeltem, úgy énekeltem, dagadó nyakkal. Ez nem vált hasznára, hisz akármilyen szöveget épp így énekeltem volna. Most magam elé terítem a verset. Elhessegetem a varázslatot, melyet több mint 100 év óta milliók szívéből egyre szív magába, s mely már rádiumfényként árad belőle. Arra gondolok, hogy a bűvölő erőt a véletlennek köszönheti, annak, hogy megzenésítették, egy nép hála énekévé tették. Méltó volt a kitüntetésre? Úgy olvasom, mintha most olvasnám először. Első szakasza még küzd a szavakkal, mint az imádkozó, aki lélekben Isten színe elé kerülve megilletődik vállalkozása merészségétől, attól, akihez vágyódott. Egyszerre mindent kimond, aztán zavarában szinte dadog. Bal sors, akit régen tép, hozz rá víg esztendőt. Nem csak bennem volt a hiba, hogy gyermekfővel a nehézkes inverzióból, az alanytól 5 sornyira eltávolított tárgyi mellékmondatból, sokáig csak a szavakat értettem. Az értelem keresése nélkül siklottam át rajtuk szomjasan és türelmetlenül a következő sorra, melynél nem a parancsoló felkiáltó jel, nem is a zene miatt, hanem a megcáfolhatatlan, nyilvánvaló igazság, a kirobbanó értelem miatt kellett mindannyiszor teletüdőből fennen kiáltanom. Megbűnhötte már a nép a múltat s jövendőt. A vers szólama ettől fogva egyenes. Ereje még az ünnepélyes széttekintésre is futja, a méltóságos szárnycsapású évelésre. Őseinket felhozát Kárpát szent bércére. Maga a költő, ha öntudatlanul is, emelkedéssel kezdi a táj és a történelem, a kétféle, a tér és az idő határolta haza ábrázolását. Mesterien váltogatja. Magasról kezd szépen hullámzó siklórepüléssel szállni felénk a jelenbe. A versnek a rím és a tiszta troheusok mellett belsőbb, hatalmasabb üteme is van, a vonalvezetésé. A leheletnyi csönd és a zaj, a béke és a dörgő pusztulás oly eltanulhatatlan arányossággal váltakozik benne, akár egy szimfóniában. A mű tudatos, nagyművész alkotása. Az ember síkságot és dombokat, a dombok közt végtelenbe nyúló völgyeket lát azokon a képeken is, melyek az időt ábrázolják. Értünk Kunság mezein, ért kalászt lengettél, Tokaj szőlőveszein nektárt csepegtettél, zászlónk gyakran plántálád vad török sáncára, s nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. Részbe lehetne metszeni. A várak kuszorúzta hegyek közt, a messze völgynyúlvány végén a Stefánszkirche tornya kötlik. Csak egy pillanatra. Haj, de bűneink miatt a látóhatár úgy borul el olyan hirtelenséggel, mint nyári zivatarkor. A sötétben csak egy szikrázó istent látok elevenen a remek sor mögött, s elsújtád villámidat. Ami azután történik a három versszakon át, mint a szűnni nem akaró, újra és újra fölgurgulázó vihar, egyre fokozódik. Ez a mi történelmünk. Körös körül csattog az ég, vág az eső és jég, barlangból tekint szét, hasztalanul, aki szét tekint. Petőfi festette ilyen megrázóan történelme közepén a magyart, szétszórt hajával, véres homlokával. Kölcsei rádobja a képre még a vérözön és a lángtenger vörösét is. A versnek ez a forpontja. Fokozásban ezentúl nem mehet, heve minden szót gőzzé váltana át. Most kell jönnie a fordulatnak, az iszonyú zaj után a csöndnek. Az ember a vad reménytelenség után természetesen reményt vár. Ez diktálná a vers hullámzó menete, ezt a romantikus vers szerkesztési mód is. Az égzengés valóban egy csapásra úgy áll el, mint holmi színpadon. De most következik Kölcsei, most múlja felül német kortársait egész korát. Ami ezután jön, az csak magyar írhatta. Valóban csend következik, ijesztőbb, mint a zivatar. Várállott, most kőhalom, kedv s öröm röpkedtek, halálhörgés, síralom zajlik már helyettek, s a szabadság nem virul a holtnak véréből, kínzó rabság könnye hull árvánk hő szeméből. Szárnyalásából a vers megérkezett, ez a jelen, ez a magyar béke. Reményért, vigaszért igazán csak az éghez lehet fordulni. E szakasz után olyan a csönd, mint az orvos szavaira, itt már csak Isten segíthet. Ebben a valóban halotti csöndben száll fel az utolsó szakasz sóhajtása. Halljuk szinte a tüdőből be majd kiáradó levegőt is. Oly nagy a feszültség, gondolja az olvasó. Oly mesteri volt a helyzetteremtés, az előkészítés, mondja a bíráló. Ez a szakasz nagyjából az elsőt ismétli. Milyen mély érzelmi tartalmat adva mindannak, ami ott dadogás volt. A vers a legkétségbe esettebb reménytelenség, bólintó, magyaros beismerése után behunyt szemű fohászban oldódik fel.

Isten egy szívnek egy kebelt teremte, így egy embernek egy hazát. Semmi sem lehet erős, semmi sem nagy, és következéseiben tiszteletreméltó, ami cél és határ nélkül széllyel folyt, aminek nincs pontja, melybe összevonuljon, honnan elágazzék. Azért kell minden egyes embernek saját hazájáért munkálni. Azért kell szerelme egész erejét hazájára függeszteni. Azért kellett a legszebb, legrendkívülibb tetteknek csak így szerelem kút fejéből származhatni. Egész világért, egész emberiségért halni, azt Isten teheté. Ember meghal háznépeért, ember meghal hazájáért, halandó szív többet meg nem bír. És ez a haza lehet kicsiny, s lehetett még kisebb valaha, de a szerelem nem a tárgy nagyságától veszi kezdetét. Vajon sokkal ragyogóbb vala-e Visegrádnál Aténa, mielőtt Periklész az Akropolis csarnokait emelé? Vajon az árok, melyet által ugorni Rémusznak halált hoza, óriási mű vala-e? Higgyétek el, a régiség becse nem a romok pompájában fekszik. Őseitek parányi fészkeket raktanak, szedjétek össze a romokat, s tegyetek belőle mély alapot jövendő nagyságnak. Apró harcokat vívtanak, csináljátok a békesség műveit temérdekekké. Változékonyságban sínlettek, változzatok ti is, mint a lepe, nemesbnél nemesb alakokra. Emlékeik nem maradtak. Mit tilt, hogy emeljetek nékiek? Mit tilt, hogy tinódiak helyett magatok álljatok elő lángénekekkel? Minden kő régi tettek helyén emelve, minden bokor régi jámbor felett plántálva, minden dal régi hősről énekelve, minden történetvizsgálat régi századoknak szentelve, meg annyi lépcső a jelenkorban magasabbra emelkedhetni. Érzelmeiteknek, gondolataitoknak, tetteiteknek több terjedelmet, tartalmat és célrahatást szerezni. S egész lényetekre bizonyos nemesítő saját bélyeget nyomni, mely nélkül mind az emberek, mind a nemzetek sorában észrevétlen fogtok, mint parányi vízcsepp az óceánban tolongani.

hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely, áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai, itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság! Itten hordozák vérez zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után meghogyva bár, de törve nem. Él nemzet e haza, s népek hazája, nagy világ, hozzád bátran kiált, egy ezredévi szenvedés kér éltet, vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába nonta vért, s keserben annyi hűkebel szakadt meg honért. Az nem lehet, hogy ész erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Hogy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll, s a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyász könyül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar, ez éltetőd, s ha elbukál, hantyával ezt akar. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned,

Vándoroljatok ki. Ha a szív mit sem érez, midőn e szóra gondol, ha a hazát csak akkor kell szeretni, midőn ezt tenni élvés dicsőség, és akkor nem, midőn a honszeretet neve keserv. Ha a távozni készülő nem hall lelkében semmi hangot, mely assusogja, maradj, maradj. Ha számot vetve magatokkal meggyőződtetek felőle, hogy itthon nem tudtok semmit többé használni, ha a legszentebb remények utolsó csilláma is kihamvat kebletekben, ha nem szerettek senkit és semmit többé, aki utánatok itt marad, akkor vándoroljatok ki. Hisz mi az a hon? Föld, melyet másut ingyen osztogatnak. Itt ugyan őseid vérén zöldül a fű, de amott még gazdagabb. Itt ugyan minden lépten nemzeti emlék akasztja meg pillanatod, kedves vagy bánatos, dicsőség vagy gyászemléke, egy halom, egy diadalmező, egy rom vagy egy sír. Mit látsz rajtuk? Kilátás van másutt is. Akik elmúltak, azoknak mindegy, akár emlékeznek rájuk, akár se. Légy hidegvérű. Hát mi érdeme van arra a nemzetnek, hogy szeresd, hogy hozzátartozó légy? Históriája más népnek is van, nagyobb is talán, mint nekünk. Jövője fényesebb akárhánynak, gazdagabb valamennyi. S mi az a honszeretet? Lelki gyöngeség, költői rajongás, gyermeki. Ha kérdeni találja benned valami titkos érzelem, nem látod-e ez ismerős rónákat, miknek virágait is név szerint ismered? Nem andalog-e emléked azon ház küszöbén, hol gyermekéveidet eljátszottad? Nem csengnek-e füledbe azon ismerős dallamok, mik a mezők virágaival együtt teremnek? Nem jelennek-e meg álmaidban mindazok arcai, akiket szerettél? Nem alszol-e csendesen azt tudva, hogy fejed szülötte földet keblén pihen? Nem száll-e szívedbe büszkeség, ha a múltakra gondolsz? S nem dagad-e önérzettől, ha a jövőre nézesz? S mindezeket magaddal fogod-e vihetni? A déli bábos rónákat, az ismerős hajlékot, az édes dallamot, a kedves arcokat, az emléket és a reményt, mely a nemzet életéhez van kötve. Utasíts ki ez érzelmet szívedből, s hitesd el magaddal, hogy elég nagy a világ, hogy az emberek mindenütt egyenlők, s hogy az mindegy az emberiségre nézve, akár van magyar nemzet a világon, akár nincs. Vándoroljatok ki, adjátok el földeiteket akárkinek, aki legjobb ártad értük. Hadd jöjjön helyetekbe idegen nép, s ne maradjon itt más magyarnak, mint a bolondok, akik szerelmesek a földbe, s a szegények, akik kénytelenek azt szeretni. Beszélgessétek egymásnak, hogy itt az idő, melyben a nemzet megoszlattassék, hogy szétmenjen keletnek, nyugodtnak, hogy ne éljen ott, ahol ősei meghaltak, s ne halljon meg ott, ahol született. Vándoroljatok ki! Aki ebben nem érez egyebet, mint az éghajlat változását, ki visszatekinthet a határról anélkül, hogy szemei nedvesek volnának, akinek nincs egyéb terhe, mint az úti podgyász, akinek nincs kedve bátor arccal fordulni a borús idők felé, s csak a napfényt keresi, az boldog ember. S okosan cselekszik, ha itt hagy bennünket, kik el vagyunk számva tűrni mindent, fáradni mindig, és megtartani a régi szívet, mintha.

hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai. Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság, itten hordozák véres zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazá. S népek hazája nagy világ, hozzád bátran kiált. Egy ezred évi szenvedés kér éltet vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért, s keservben annyi hű kebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll, s a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyász könnyül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar, ez éltetőd, s ha elbukál, hantyával ezt akar. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod.

0: Hallottad a szót? Rendületlenül, midőn fölzengi milliárd ajak, s a millió szív egy dalon hevül, egy lángviharban összecsapzanak. Ó, értsd is a szót, és könnyelmű szájon, merő szokássá, szent imád ne váljon. Sokban hívságos elmekérkedik, irányt még jóra, szépre is az ád. Nem mondom, a hont ők nem szeretik, de jobban a tapsot, mint a hazát. Ó, értsd meg a szót, és hiú dagájon olcsó malasztá, szent imád, ne váljon. Fénytűz csinált érzelmivel nem egy, kinek világát csak divat teszi. Őnála köntös, ebb, ló egyre megy, s a hon szerelmén a hölgyét veszi. Ó, értsd meg a szót, s függve női bájon, külcsillogássá, szent imád ne váljon. Van fájdalom, kinek cégér hona, ha tőzsér, alkusz és galambkufár, ki innen, ehely az úr temploma, rátok az ostor pattogása vár. Ó, értsd meg a szót, kincs arany kínáljon, nyerészkedéssé szent imád ne váljon. Szeretni a hont gyakran oly nehéz, ha bűnbélyek sötétül homlokán gyarló erényünk öntagadni kész, mint Péter a rettentő éjszakán. Ó, értsd meg a szót, fényben vagy homályon, de kis hitűvé szent imád ne váljon. Szeretni a hont, ah, még nehezebb, midőn az árnő ostromul ragad, és kebleden bevérző honfisebb, bújsz a tömegben, átkos egymagad. Ó, értsd meg a szót, s győzve a ragályon, káromkodássá szent imád ne váljon. Hallottad a szót rendületlenül? Ábránd, hiúság, múlókegy, javak, lenn a sikamló tér, nyomás felül, vész és gyalázat el ne ráncsanak. Ó, értsd meg a szót, árban és apájon, szírt a habok közt, hűséged megálljon.
1: Boldoggá tett e vers valaha is embert, embercsoportot? Nem hiszem. Vers adott-e reményt, hitet és vigaszt embernek, embercsoportnak? Hiszem és tudom. Mondom ezt nem csak azért, mert a verssel élek. Eszem, mint a mindenség illatú kenyeret. Iszom, mint hűvös, tiszta vizet, megmaradásom áldott anyagait. Adhat-e a költészet többet a költőnek, mint azt a roppant felelősségű gyönyört, hogy verse a nemzet énekévé lesz, himnuszá, szózattá? Alig. Kölcsei Ferencnek és Vörösmarty Mihálynak sorsa fenséges részéül jutott e kiválasztatás. Akarták? Így akarták. Ők csak megírták e verseket, gyötrődő aggyal vizsgálva közös múltat, szorongó kegyetlen szerelemmel átkozva, siratva, virrasztva az akkori jelent, vágyva, zuhanó angyalhittel, istenszemű saskörözéssel, a megtartó kisebb emberiség a haza boldogabb és boldogítóbb jövőjét. A közösségi kiválasztás csak ezután történik. A nemzet egy valóban közös rettenet pillanatában, vagy csodatűz percében maga választja ki a versekből az éneket. A vágy, az önemésztő önismeret, a közös önvizsgálat, vagy közös síralom, a közös hűség énekeit, hogy hitének himnusza, szózata legyen. Pedig mit tettek már a himnuszokkal, szózatokkal uralkodók, gőgös hatalmak, katonai csoportok, a pénz, az ipar osztály hatalmasai? Küldték két vad háborúba a szép, tiszta gyászú és jövőgyötrelmű emberét. Buzdították öldöklésre, elnyomásra, más népek elnyomására is, pusztításra, hogy legyen belőlük múlhatatlan gyász és halált virágzó halott. Ez volt a himnuszok, szózatok bánat zászlaiba, dicsőség lobogó sejmeibe göngyölt hazugság. Tudjuk. Tudom. A nemzet, ha haza, ha népek hazája is, a szorgos és tudatos munka országa is, őrizze, mint az atommágja tüzét teremtő szívében kiválasztott énekeit. Emlékeztetőül közös tegnapjára, termékeny teremtő anyagként, amely fényt ad, meleget, hajt gépet és reménységvirágot. Mint nekünk a mai Magyarország szülötteinek. És legyen Kölcsey Ferenc és Vörös Marti Mihály népünké átváltozott szigorú, szivárványos, szívgödör lehelletű verse figyelmeztetés is, tenni a jövendőért több, mint bűnhődni érte. S legyen országunk népek hazája is, mint a nagyvilág dolgozó egyetemes emberisége. Hiszen ez a kötelességünk, ez a dolgunk.